0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

nagy erőnyomás. Szágult be vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton. Ülünk a vonaton.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Különleges mesetranszplantációt végeztek. Jól halad a kötelező nyugtaadás. Átadták a Családbarát Kórház díjakat. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elvégezték Magyarország első hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetését. Ezt a Semmelweis Egyetemen hajtották végre. A beavatkozás során egyszerre 6 műtét történt. Az operációk sikeresek voltak, a 6 páciens közül 5-en már otthon lábadoznak. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Több mint 12 millió nyugtáról érkezett adat a NAV-hoz szeptemberben. Ez volt az első hónap, amikor már nem csak számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is információt kellett küldeni az adóhatóságnak. Ami az e-pénztárgépeket illeti, ezekből a vállalkozások eddig több mint 16 ezret helyeztek üzembe, és nagyjából 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki így. Megtisztult a Szabadsághíd. Az őszi hídmosási akció részeként végezte el a munkát az FKF. A dolgozók kézi és gépi erővel, környezetkímélő szerrel mosták a szerkezeti elemeket. Csak néhány órára kellett lezárni az átkelőt. Idén is díjazták a Családbarát egészségügyi intézményeket. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány és a Magyar Kórház Szövetség szervezésében megválasztották az év Családbarát Kórházát és Magán Egészségügyi Intézményét. Emellett 18 kórházi osztály is minősítést kapott. Az elismerésről Csuti Anna Máriát, a Családbarát Egészségügy projekt vezetőjét kérdeztük.
2: Amikor megalakult a díj, az volt a fő célja, hogy azok a kórházi alkalmazottak, akik ugye sokszor a magánéletüket is feláldozva tesznek a betegekért, ők egy elismerésben tudjanak részesülni. Illetve egy szemléletváltás is az az, hogy a különböző osztályokon észrevegyék azt, hogy ott is emberek dolgoznak.
1: Leállt a kutatás, nem keresik tovább a nepáli katasztrófában eltűnteket. Augusztus végén egy gleccser szakadás nyomán kialakult árvízben csaknem 1500-an haltak meg, és több mint 5000 embernek veszett nyoma, köztük 3 magyarnak is. A helyiek mostantól az újjáépítésre koncentrálnak. Megnövekszik átmenetileg, meg is vastagszik a felhőzet, amelyből elsősorban az esti órákban fordulhat elő zápor. Az esőt átmenetileg viharos lökések kísérhetik, délutánra 26 fok köré melegszik fel a levegő, estére mindössze 18 fok várható. Holnap visszaesik a hőmérséklet, eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton, még előfordulhat helyenként csapadék, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 8-a reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Hétfőn kezdődnek az őszi érettségik. Megvannak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny döntősei. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Hétfőn megkezdődnek az őszi érettségik. Az oktatási hivatal szerdán azt közölte, 221 intézményben több mint 24.500 érettségiznek majd október és november folyamán. Az őszi érettségi időszakban a legtöbben előrehozott és szintemelő vizsgát tesznek majd, de javító, ismétlő, rendes és pótló érettségire is lesz példa. Az írásbelik október 12-e és 22-e között zajlanak, a szóbeliket emelt és középszinten egyaránt novemberben rendezik. Megyei pályaválasztási kiállítást, képzési és állásbőrzét tart a Baranya megyei kormányhivatal jövő héten. Október 12-én és 13-án a pécsi és környékbeli végzős általános iskolásokat és szüleiket várják a Lauber Dezső sportcsarnokba, ahol egy helyen ismerhetik meg a baranyai középiskolák képzési kínálatát. Október 14-én ugyanitt a végzős középiskolások és az álláskeresők ismerkedhetnek a megye legfontosabb munkáltatóival, képzési és állásajánlataikkal. A pályaválasztási fórum október 15-én Szigetváron, 16-án Mohácson várja az érdeklődőket. Négy karmester, az olasz-svájci Francesco Gagnasso, az argentin Fernando Gaggini, a holland Drumado Winhammer és a tajvani kínai származású Yu Tewu jutott be a Solti Nemzetközi Karmesterverseny döntőjébe, közölte a Művészetek Palotája. A verseny középdöntőjét hétfőn és kedden rendezték a Budapesti Zeneakadémia nagytermében, ahol a pécsi elődöntőből továbbjutott 10 fiatal dirigens versenyzett. A négy finalista október 9-én a MÜPA Bartók hangversenytermében mutatkozik be újra, a gálakoncertet pedig másnap rendezik. Pályaválasztási fesztivált rendeznek a Pécsi Tudományegyetemen. A rendezvény október 16-án, vagyis jövő pénteken várja az érdeklődőket a Zsolnai negyedben. Az eseményen a PTE 10 kara mellett egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is jelen lesznek. Így a felvételi előtt állók nem csak hasznos információkhoz juthatnak a továbbtanulásról, de élményeket kínáló közösségi programokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, a további részletek a PTE weboldalán érhetőek el. A tervezett ütemben halad a Pécsi Pollák strand felújítása. A hírről a Pécsi Tudományegyetem számolt be. A munkák nyár elején kezdődtek, a medence aljzatának bontása során pedig statikai problémák derültek ki. Ezek miatt az alapozási tervek felülvizsgálatára volt szükség. A szerelőbeton elkészítése után vasalási és csőszerelési munkák következnek, majd az aljzat végleges betonozását végzik el. A tervek szerint a felújítás tavaszra készül el, ezt követően a strand nem csak a nyári szezonban, hanem tavasztól őszig nyitva tarthat majd. Szeptember 1-e óta nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógépen kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adóhatóság szerdán azt közölte, az elmúlt hónap során több mint 12,3 millió nyugta adata érkezett be a hivatalhoz, több mint 32,5 milliárd forint értékben. A NAV azt írja, az első hónap mérlege azt mutatja, hogy sokan már az átállási időszak elején megkezdték az új kötelezettség teljesítését. A szankciómentes időszak december 31-éig tart. Rendkívüli ülés tartott kedden a Szentlőrinci önkormányzat. A Humán Bizottság ülésén az időskorúak települési támogatása volt a téma. A képviselőtestület a város jövőjét és fejlesztését érintő témákat tárgyalt. Napirendre kerültek a TOP Plus projektek közbeszerzési eljárásai, és szó volt a keleti lakótelep telkeinek áramhálózati fejlesztéséről is, valamint arról, hogy a város pályázatot nyújt be a kerékpáros barát települési cím elnyerésére. Szigetvár is csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A város a honlapján jelezte, az A-típusú pályázatra várják a már felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók beadványait. Azokat a pályázókat részesíthetik támogatásban, akiknek családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem több mint 115 ezer forint, és akik megfelelnek a további feltételeknek is. A részletes pályázati felhívás a város honlapján érhető el, a benyújtás határideje november 5-e. Kővágó szőlősön megkezdődött a Golgotát és Újtelepet összekötő szennyvízszállító csőhíd rekonstrukciója. A kivitelezést a Tettye Forrásház ZRT munkatársai végzik. A munkaterület átadása hétfőn történt meg. A beruházás célja a hosszú távú biztonságos szennyvízelvezetés biztosítása. A munkálatok ideje alatt szolgáltatás kiesés nem várható. A rekonstrukciós munkák várhatóan november 24-én fejeződnek be. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy idősasszony kedden délután Somogyviszlón. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a Kossuth Lajos utcában a nő családi házának hátsó kertjében keletkezett tűz, amit a tulajdonos maga próbált megoldani. Eközben sérült meg a lába, a nőt a mentők kórházba vitték. A csaknem 500 négyzetméteren pusztító lángokat végül a szigetvári hivatásos tűzoltók oltották el. A tűz más területre nem terjedt át. November 16-a és 25-e között rendezik az idei Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált, ahol ezúttal 6 magyar alkotás verseng majd. A témák között a hirtelen jött hírnév, a függőség, az iskolarendszerből kisodródó kamaszok, illetve az idősellátás útvesztői is szerepelnek, közölték a szervezők hozzátéve. A filmek ugyanazt a kérdést vetik fel, mennyire meghatározóak életünkben a családi, társadalmi és történelmi örökségek. A filmeket Budapesten és 8 vidéki városban, köztük Pécsett is bemutatják majd. Kiképző repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség 59-es számú repülődandárja, októberben több alkalommal is, az éves kiképzési tervnek megfelelően. Október 8-án, 13-án és 15-én délután és az esti órákban végzik a repüléseket, többek között Szigetvár térségében. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani az érintett területen a szokásosnál. A labdarúgó MB3 múlt hétvégi 10. fordulójában a PMFC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Budafok együttesét, ám az örömbe üröm is vegyült. A pécsiek játékosa Beke Péter a 66. percben csereként állt be, és néhány perccel később már el is kellett hagynia a pályát. A hátvéd combizom sérülést szenvedett. A pontos diagnózis miatt további vizsgálatok várnak rá, ám jelenleg úgy tűnik, hosszabb kihagyásra kényszerül. A PMFC a következő fordulóban, október 11-én a Siófokhoz látogat. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best

0: legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
2: szép jó reggelt kívánok mindenkinek október 8-án csütörtökön a Koppányok névnapján, Magyarországon pedig a mai a dalszerzők napja, úgyhogy jön is hamarosan Olá Ibolya és az Édes Méreg, előtte még egy amerikai dalszerző hölgy Colby Kelly és a Bubbly, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 4 perc múlva már 6:45, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM, a

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M6-oson híd karbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték az autósokat, ahol irányonként egy-egy sáv járható. És érdemes ma is hamarabb elindulni egy picit, ha az M7-esen, méghozzá Érde térségében vezet az utunk a főváros felé, ugyanis az új terelés miatt a 18-as érdi csomópont és az M0-ás között a háromból a legbelső sávot lezárt. A terelés elején időben lassítani kell, és figyelmesen váltsunk sávot. A korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Jó utat kívánok! Sophie Ellis Bextorral a következő percekben Murder on the Dance Floor.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nap első fele még az indián nyár jegyében telik, de délutántól északnyugat felől jön a front, záporokkal, zivatarokkal. Erről és a következő napok időjárásáról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Addig is még meleg van itt bent. Hot in here, Nelly folytatja a fél hét után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn megkezdődnek az őszi érettségik. Ma még 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn megkezdődnek az őszi érettségik. Az oktatási hivatal szerdán azt közölte, 221 intézményben több mint 24.500 érettségiznek majd október és november folyamán. Az őszi érettségi időszakban a legtöbben előrehozott és szintemelő vizsgát tesznek majd, de javító, ismétlő, rendes és pótló érettségire is lesz példa. Az írásbelik október 12-e és 22-e között zajlanak, a szóbeliket emelt és középszinten egyaránt novemberben rendezik. Szigetvár is csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A város a honlapján jelezte, az A-típusú pályázatra várják a már felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók beadványait. Azokat a pályázókat részesíthetik támogatásban, akiknek családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem több mint 115.000 forint, és akik megfelelnek a további feltételeknek is. A részletes pályázati felhívás a város honlapján érhető el, a benyújtás határideje november 5-e. Kővágó szőlősön megkezdődött a Golgotát és Újtelepet összekötő szennyvízszállító csőhíd rekonstrukciója. A kivitelezést a Tettye Forrásház ZRT munkatársai végzik. A munkaterület átadása hétfőn történt meg. A beruházás célja a hosszú távú biztonságos szennyvízelvezetés biztosítása. A munkálatok ideje alatt szolgáltatás kiesés nem várható. A rekonstrukciós munkák várhatóan november 24-én fejeződnek be.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint mától megváltozik időjárásunk. Egy hideg front közelít térségünk felé. Ennek hatására megnövekszik a felhőzet, és napközben elszórtan, estétől pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli szél már napközben sok felé megélénkül, a hőmérséklet azonban még elérheti a 25 fokot.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. A csütörtök első fele még nyárias lesz, aztán délután, késő estétől északnyugat felől egyre több felhő jelenik meg az égen, és jönnek záporok, lehetnek zivatarok. Ma még 22-27 fok között lesz a maximum, holnap viszont már csak 15-22 fokot mérhetünk. Folytatjuk a Madison Avenue-vel, jön a Who the Hell Are You a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy itt az ideje a legfrissebb híreknek is. A következő órában pedig hozom majd a Savage Gardent. És jön Bye Alexis. És jöhet a közlekedés.

0: Kedési info is, ha van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pályaválasztási fesztivál tart jövő héten a Pécsi Tudományegyetem. Megváltozik időjárásunk, ma már eső is érkezhet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pályaválasztási fesztivált rendeznek a Pécsi Tudományegyetemen. A rendezvény október 16-án, vagyis jövő pénteken várja az érdeklődőket a Zsolnai negyedben. Az eseményen a PTE 10 kara mellett egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is jelen lesznek. Így a felvételi előtt állók nem csak hasznos információkhoz juthatnak a továbbtanulásról, de élményeket kínáló közösségi programokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, a további részletek a PTE weboldalán érhetőek el. Közzétette legutóbbi önkormányzati bérlakás pályázatának eredményeit a komlói önkormányzat. A város összesen 11 lakásba keresett bérlőket pályázati úton. A Humán Bizottság szeptember 30-ai döntése alapján 4 lakásba költözhetnek új bérlők. A meghirdetett ingatlanok közül 4-re egyetlen pályázat sem érkezett, 3-ra pedig bár pályáztak, egyetlen ajánlat sem volt érvényes. A labdarúgó NB3 múlt hétvégi 10. fordulójában a PMFC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Budafok együttesét, ám az örömbe üröm is vegyült. A pécsiek játékosa Beke Péter a 66. percben csereként állt be, és néhány perccel később már el is kellett hagynia a pályát. A hátvéd combizom sérülés szenvedett. A pontos diagnózis miatt további vizsgálatok várnak rá, ám jelenleg úgy tűnik, hosszabb kihagyásra kényszerül. A PMFC a következő fordulóban, október 11-én a Siófokhoz látogat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint mától megváltozik időjárásunk. Egy hidegfront közelít térségünk felé. Ennek hatására megnövekszik a felhőzet, és napközben elszórtan, estétől pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli szél már napközben sok felé megélénkül, a hőmérséklet azonban még elérheti a 25 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ott vagyunk már, ott vagyunk már, ott vagyunk már, ott vagyunk már, mondta a Szamár a Shrekben. Tehát, hogyha az ember dugóba keveredik, akkor ezt soktól meg kell hallgatni. Ha valahol torlódás, nagy isten, baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, nem véletlenül idéztem a Shrekből, a mese egyik betét dalával, a Counting Crows felvételével indul az óra, Accidentally in Love.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: SZFM a legjobb zenéjék. Figyelem, autósok!
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópont és Úcsa között, azaz a 21-es és 30-as kilométer között lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészületei miatt. Napközben a 22-es és 30-as kilométer között aszfaltoznak, emiatt 8 órától a késő esti órákig mindkét irányban váltakozó sávzárás mellett dolgoznak. Tart a munka az M3-ason is, ahol átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik. Napközben, de főleg a reggeli csúcsban lassabb haladásra kell készülni ott is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék a nap első fele még a Vénasszonyoké, a második fele pedig az igazi őszé. Jön északnyugat felől, a hidegfront eső, zápor, hevesebb, zivatar is lehet. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, a hírek után Robbie Williams énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A tervezett ütemben halad a pécsi Pollák strand fejlesztése. Megváltozik időjárásunk, ma már eső is érkezhet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A tervezett ütemben halad a pécsi Pollák strand felújítása. A hírről a Pécsi Tudományegyetem számolt be. A munkák nyár elején kezdődtek, a medence aljzatának bontása során pedig statikai problémák derültek ki. Ezek miatt az alapozási tervek felülvizsgálatára volt szükség. A szerelőbeton elkészítése után vasalási és csőszerelési munkák következnek, majd az aljzat végleges betonozását végzik el. A tervek szerint a felújítás tavaszra készül el, ezt követően a strand nem csak a nyári szezonban, hanem tavasztól őszig nyitva tarthat majd. Rendkívüli ülés tartott kedden a Szentlőrinci önkormányzat. A Humán Bizottság ülésén az időskorúak települési támogatása volt a téma. A képviselőtestület a város jövőjét és fejlesztését érintő témákat tárgyalt. Napirendre kerültek a TOP Plus projektek közbeszerzési eljárásai, és szó volt a keleti lakótelep telkeinek áramhálózati fejlesztéséről is, valamint arról, hogy a város pályázatot nyújt be a kerékpáros barát települési cím elnyerésére. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy idősasszony kedden délután Somogyviszlón. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a Kossuth Lajos utcában a nő családi házának hátsó kertjében keletkezett tűz, amit a tulajdonos maga próbált megoldani. Eközben sérült meg a lába, a nőt a mentők kórházba vitték. A csaknem 500 négyzetméteren pusztító lángokat végül a szigetvári hivatásos tűzoltók oltották el. A tűz más területre nem terjedt át. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint mától megváltozik időjárásunk. Egy hidegfront közelít térségünk felé, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, és napközben elszórtan, estétől pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli szél már napközben sok felé megélénkül, a hőmérséklet azonban még elérheti a 25 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

1-2 vagy az Avatar. október 8, megszületett Robert Cool Bell, amerikai basszusgitáros dalszerző, a Cool and the Gang alapítója és vezetője. ben ezen a napon született az Oscar-díjas amerikai színész Matt Damon, olyan filmek sztárja, mint a Good Will Hunting, a Ryan közlegény megmentése, a Mentő expedíció, legutóbb pedig Christopher Nolan Odüsszeiájában láthattuk. 1985-ben a mai napon született Bruno Mars, Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző. És 1993. október 8. megszületett Palvin Barbara, a világ egyik legszebb, leghíresebb és legsikeresebb modellje, a Victoria's Secret egykori angyala. Hello Barbie, te vagy az a Palvin. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem is emlékszem most már tényleg, hogy legutóbb mikor esett normálisan az eső, de ha minden igaz, ma eső mossa a tájat. Most és Most fehérre című dalával Rúzsa Magdi is jön majd 8 után, akár csak a Spice Girls. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk, jó reggelt!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Pécsvár a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag, esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.

0: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t, a 0672 510 893-as telefonszámon.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőtt.

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pályaválasztási fesztivál tart jövő héten a Pécsi Tudományegyetem. Megváltozik időjárásunk, ma már eső is érkezhet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pályaválasztási fesztivált rendeznek a Pécsi Tudományegyetemen. A rendezvény október 16-án, vagyis jövő pénteken várja az érdeklődőket a Zsolnai negyedben. Az eseményen a PTE 10 kara mellett egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is jelen lesznek. Így a felvételi előtt állók nem csak hasznos információkhoz juthatnak a továbbtanulásról, de élményeket kínáló közösségi programokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, a további részletek a PTE weboldalán érhetőek el. 4 karmester, az olasz-svájci Francesco Gagnasso, az argentin Fernando Gaggini, a holland Drummado Winhammer és a tajvani kínai származású Yu Te Wu jutott be a Solti Nemzetközi Karmesterverseny döntőjébe, közölte a Művészetek Palotája. A verseny középdöntőjét hétfőn és kedden rendezték a Budapesti Zeneakadémia nagytermében, ahol a pécsi elődöntőből továbbjutott 10 fiatal dirigens versenyzett. A 4 finalista október 9-én a MÜPA Bartók hangversenytermében mutatkozik be újra, a gálakoncertet pedig másnap rendezik. Kiképző repüléseket hajt végre a Magyar Honvédség 59-es számú repülődandárja, októberben több alkalommal is, az éves kiképzési tervnek megfelelően. Október 8-án, 13-án és 15-én délután és az esti órákban végzik a repüléseket, többek között Szigetvár térségében. Ebben az időszakban nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani az érintett területen a szokásosnál. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint mától megváltozik időjárásunk. Egy hidegfront közelít térségünk felé. Ennek hatására megnövekszik a felhőzet, és napközben elszórtan, estétől pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A délies szél már napközben sokfelé megélénkül, a hőmérséklet azonban még elérheti a 25 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Állatok és növények a folytatásban a Polipok világnapján a Flower Power indítja az órát. You won't forget about me. 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Sok boldogságot kívánok a névnapos koppányoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön a határ felé Röszke előtt a 170-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot, és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. Mindkét irányban egy-egy sáv járható, a műszaki mentés sokáig elhúzódhat, így torlódásra, lassabb haladásra kell készülni azon a szakaszon. Jó utat, 50 Cent-tel robogunk tovább, PIMP a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október 8-án csütörtökön véget ér a vénasszonyok nyara. Délután jön a hidegfront lehűléssel, záporokkal, zivatarokkal, széllel, de addig még... Mindjárt 8:30, jó reggelt, a friss hírek után a Negrokán, Dalaszol teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hétfőn megkezdődnek az őszi érettségik. Ma még 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn megkezdődnek az őszi érettségik. Az oktatási hivatal szerdán azt közölte, 221 intézményben több mint 24.500 érettségiznek majd október és november folyamán. Az őszi érettségi időszakban a legtöbben előrehozott és szintemelő vizsgát tesznek majd, de javító, ismétlő, rendes és pótló érettségire is lesz példa. Az írásbelik október 12-e és 22-e között zajlanak, a szóbeliket emelt és középszinten egyaránt novemberben rendezik. Szigetvár is csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A város a honlapján jelezte, az A-típusú pályázatra várják a már felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók beadványait. Azokat a pályázókat részesíthetik támogatásban, akiknek családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem több mint 115.000 forint, és akik megfelelnek a további feltételeknek is. A részletes pályázati felhívás a város honlapján érhető el, a benyújtás határideje november 5-e. Kővágó szőlősön megkezdődött a Golgotát és Újtelepet összekötő szennyvízszállító csőhíd rekonstrukciója. A kivitelezést a Tettye Forrásház ZRT munkatársai végzik. A munkaterület átadása hétfőn történt meg. A beruházás célja a hosszú távú biztonságos szennyvízelvezetés biztosítása. A munkálatok ideje alatt szolgáltatás kiesés nem várható. A rekonstrukciós munkák várhatóan november 24-én fejeződnek be.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint mától megváltozik időjárásunk. Egy hidegfront közelít térségünk felé. Ennek hatására megnövekszik a felhőzet, és napközben elszórtan, estétől pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli szél már napközben sok felé megélénkül, a hőmérséklet azonban még elérheti a 25 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jön Joe Bácsó 1999-es dala, a Funky Groove, és jön a hideg front. Reggel még sok napsütéssel indul a nap, de délelőtt már délnyugat felől megjelennek a felhők. A maximum még 25 fok körül alakul, estétől várható több felhő, esővel, záporral, zivatarral.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után jön majd az egyébként napjainkban is aktív és Amerikában turnézó Spin Doctors. És énekel nekünk Zséda is. Hívható SMS Viber, ha közben dugó baleset lenne valahol. 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pályaválasztási fesztivál tart jövő héten a Pécsi Tudományegyetem. Megváltozik időjárásunk, ma már eső is érkezhet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Pályaválasztási fesztivált rendeznek a Pécsi Tudományegyetemen. A rendezvény október 16-án, vagyis jövő pénteken várja az érdeklődőket a Zsolnai negyedben. Az eseményen a PTE 10 kara mellett egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is jelen lesznek. Így a felvételi előtt állók nem csak hasznos információkhoz juthatnak a továbbtanulásról, de élményeket kínáló közösségi programokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, a további részletek a PTE weboldalán érhetőek el. Közzétette legutóbbi önkormányzati bérlakás pályázatának eredményeit a Komlói önkormányzat. A város összesen 11 lakásba keresett bérlőket pályázati úton. A Humán Bizottság szeptember 30-ai döntése alapján 4 lakásba költözhetnek új bérlők. A meghirdetett ingatlanok közül 4-re egyetlen pályázat sem érkezett, 3-ra pedig bár pályáztak, egyetlen ajánlat sem volt érvényes. A labdarúgó NB3 múlt hétvégi 10. fordulójában a PMFC hazai pályán 2-1-re legyőzte a Budafok együttesét, ám az örömbe üröm is vegyült. A pécsiek játékosa Beke Péter a 66. percben csereként állt be, és néhány perccel később már el is kellett hagynia a pályát. A hátvéd combizom sérülést szenvedett. A pontos diagnózis miatt további vizsgálatok várnak rá, ám jelenleg úgy tűnik, hosszabb kihagyásra kényszerül. A PMFC a következő fordulóban, október 11-én a Siófokhoz látogat.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint mától megváltozik időjárásunk. Egy hidegfront közelít térségünk felé. Ennek hatására megnövekszik a felhőzet, és napközben elszórtan, estétől pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli szél már napközben sok felé megélénkül, a hőmérséklet azonban még elérheti a 25 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, 5 perccel múlt 9, október 8, csütörtök koppány napja. Itt a fővárosban már is felhősebb, szomorkásabb a hangulat. Érkezik tehát a front, aki emiatt lúgatná az orrát, ne tegye. Még 236 nap, és újra itt a nyár. Róma sem egy nap alatt épült fel. A címe a Morcsivodalának magyarul. Rome wasn't built in a day. Ezzel indul az óra. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Korábban az M5-ösön a határ felé Röszke előtt a 171-es kilométernél egy autóbusz átszakította a belső szalagkorlátot és a Budapest felé tartó belső sávban állt meg. A határ felé vezető oldalon csak a belső, Budapest felé pedig csak a külső sáv járható. Röszke felé 3-4 kilométeres a torlódás. Az M3-ason bontják a terelést Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Egy sávot lezártak, a torlódás több mint 3 kilométer ott is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Nem érdekel, mit gondolnak rólam az emberek. Soha nem érdekelt, és ezután sem fog. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyen hülyeségeken aggódjak. Nyilatkozta Amy Winehouse, és sajnos neki tényleg túl rövidre sikerült. Már 15 éve nincs velünk, és 30 éve jelent meg Back to Black című nagy sikerű albuma. A megjelenés jubilama alkalmából pedig egykori zenekar a pár nap múlva ünnepi koncertet tart Londonban. Sajnos Amy Winehouse nélkül. Tears dry on their own, a besten.

Ébreszt FM a legjobb zenék. Keleten még süt a nap, de az ország nyugati felére és ide a fővárosba is megérkeztek a fátyol és gomoly felhők. Estétől pedig jön a front vastagabb felhőkkel, élénk széllel, esővel, záporral, akár zivatarral. A front érkezéséig még marad a 25 fok körüli maximum, holnap már a 20 foknak is örülhetünk. Közben jön egy dalban a 90-es és 2000-es évek két nem akármilyen ikonja, és sajnos egyikük sincs már köztünk. Whitney Houston, George Michael, If I Told You That a Best FM-en. Bye.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Alkohol helyett alkohol problémáit öntötte dalba Ed Sheeran, ez lesz a Bad Habits. Bad Habits lead to és hozom a Unikot is. Rögtön 10 óra friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A tervezett ütemben halad a pécsi Pollák strand fejlesztése. Megváltozik időjárásunk, ma már eső is érkezhet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A tervezett ütemben halad a pécsi Pollák strand felújítása. A hírről a Pécsi Tudományegyetem számolt be. A munkák nyár elején kezdődtek, a medence aljzatának bontása során pedig statikai problémák derültek ki. Ezek miatt az alapozási tervek felülvizsgálatára volt szükség. A szerelőbeton elkészítése után vasalási és csőszerelési munkák következnek, majd az aljzat végleges betonozását végzik el. A tervek szerint a felújítás tavaszra készül el, ezt követően a strand nem csak a nyári szezonban, hanem tavasztól őszig nyitva tarthat majd. Rendkívüli ülés tartott kedden a Szentlőrinci önkormányzat. A Humán Bizottság ülésén az időskorúak települési támogatása volt a téma. A képviselőtestület a város jövőjét és fejlesztését érintő témákat tárgyalt. Napirendre kerültek a TOP Plus projektek közbeszerzési eljárásai, és szó volt a keleti lakótelep telkeinek áramhálózati fejlesztéséről is, valamint arról, hogy a város pályázatot nyújt be a kerékpáros barát települési cím elnyerésére. Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy idősasszony kedden délután Somogyviszlón. A katasztrófavédelem beszámolója szerint a Kossuth Lajos utcában a nő családi házának hátsó kertjében keletkezett tűz, amit a tulajdonos maga próbált megoldani. Eközben sérült meg a lába, a nőt a mentők kórházba vitték. A csaknem 500 négyzetméteren pusztító lángokat végül a szigetvári hivatásos tűzoltók oltották el. A tűz más területre nem terjedt át. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkületre kell számítani. Egy víznyelő karbantartása zajlik a 66-os úton Pécs belterületén. A Mánfa felé vezető oldalon az egyik forgalmi sávot egy szakaszon lezárták. A meteorológiai előrejelzések szerint mától megváltozik időjárásunk. Egy hidegfront közelít térségünk felé. Ennek hatására megnövekszik a felhőzet, és napközben elszórtan, estétől pedig már egyre több felé alakulhat ki eső, zápor. A déli szél már napközben sok felé megélénkül, a hőmérséklet azonban még elérheti a 25 fokot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön az amerikai IIO dalával, melyben Nadia Ali énekhangját halljuk, a címe Rapture, de érkeznek a 90-es és 2000-es évek ikonikus figurái, köztük Britney Spears, Will Smith vagy Ne-Yo, és jöhet a közlekedési információ is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Október 8, csütörtök, koppányok, szülinaposok, sok boldogságot, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Már-már kötelező, hogyha a Will Smith szerepel egy filmben, abban a filmben legyen egy olyan betétdal, amit ő ad elő, és aztán a rádiók is játsszák. Ez a helyzet a Wild Wild West kapcsán is. Egyébként, ha nem jut volna össze a zenei vagy a színészi karrier, lehet, hogy az NBA-ben láttuk volna viszont, mivel tehetséges kosárlabdában, ráadásul 13 évesen már 190 centi magas volt. Felnőttként aztán azzal viccelődött, hogy egészen addig hitte magát magasnak, amíg nem találkozott a 216 centis Shaquille O'Neal-lel.

0: We out.
1: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról. Az M1-esen Bicskétől Győr felé a 41-es kilométernél egy defektes kamion áll a külső sávon. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb a haladás, közel 2-3 kilométeres a dugó. Budapest felé Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon az erős forgalom miatt a terelésben a külső sávban lassabb a haladás. És tart a helyszínelés az M5-ösön Röszke felé, ahol még reggel baleset történt Szeged és a határátkelő között. A határ felé lezárták a külső sávot, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávban zárva. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Peach Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Peach Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2.990 forintért. Újházi tyúkus leves tésztával, az A menü vadas marha szalonnás petezselymes zsemlegombóccal, a B menü rántott sajt mazsolás rizssel, áfonyás tartárral, a C menü főtt tyúk megymártással és pirított dalával. A Paleo menü 3290 forintért, csibegolyós karfiolleves, cukkini rakott húskenyérrel, kaporszósszal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat halapenyós sajtfémleves tortilla chipszel. Az A menü dübári csirkemelszték, füstölt paprikás steakburgonyával, a B menü indiai csicseri borsóra gulyázmérizssel. És végül a vegán menü 3290 forintért, paradicsomos pikáns csicseri borsóleves, tofus zöldséges rétes, pikáns zöldségmártással. Ez volt a menü ajánló.
2: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszak

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában tartunk majd egy kis digitális detoxot Lisa Stansfield-el. Jön majd az igazi dolog, The Real Thing, és itt lesz Caramel is.

0: Ha a dugó, baleset van, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Pécs már a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Gobi és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Újházi tyúkus leves tésztával, az A menü vadas marha szalonnás petezselymes zsemlegombóccal, a B menü rántott sajt mazsolás rizssel, áfonyás tartárral, a C menü főtt tyúk megymártással és pirított dalával. A Paleo menü 3290 forintért, csibegolyós karfiolleves, cukkini rakott húskenyérrel, kaporszósszal. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forint.

0: forintért. A mai kínálat halapenyő sajtkrémleves tortilla chipszel. Az A menü dübári csirkemeszték füstölt paprikás steakburgonyával, a B menü indiai csicseri borsóra gulyázmérizzsel. És végül a vegán menü 3290 forintért, paradicsomos pikáns csicseri borsóleves, tofu zöldséges rétes, pikáns zöldségmártással. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
2: Tartarazzia az utakon, a mobilozókra koncentrálnak a rendőrök. Közeleg a kék túrázás napja. Ma több felé már jól jöhet egy esernyő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége. Egyebek mellett Budapesten, Százhalombattán, Esztergomban, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Javában zajlik a razzia az utakon. A héten a vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség egy összeurópai akció keretében. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákra előre regisztrálni kell, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell-e avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: Szálloda gyulladt ki éjjel egy szerbiai síközpontban. A tűzoltóknak reggelig sem sikerült megfékezniük a lángokat. A hotelt éppen felújították, már majdnem végeztek a munkával. Sérültekről nem érkezett hír. Azt még nem tudni, mi okozta a tüzet. Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, csapadék sem kizárt. Általában 18-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szeressük az őszt, öleljük keblünkre a hideg frontot. Ez egy gyönyörű nap, legyen bárhogy is. Michael Bublé indítja el a délelőtt utolsó óráját, méghozzá igencsak pozitívan, energikusan. Szól már is az It's a Beautiful Day, hozzá csatlakozik nem sokára a Madison Avenue, a Depeche Mode, Horváth Tamás és az East 17 is. 5 perc elmúlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Eszefem, a legjobb zenék, minden rendben van, és minden rendben lesz. Minden rendben volt 93-ban is, akkor jelent meg az East 17, It's Alright című dala. Ez a folytatás a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között egy kis emlékeztető. Night Shift ma is 6-kor a házigazdával, White Boy-jal, 7-től pedig DJ Miller hozza az ezredforduló legnagyobb dance himnuszait mixben.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír, kiépült az új terelés az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv járható. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, így maradjon a saját oldalán a külsőben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyújt ölelésekből.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyors helycsere a stúdióban, Shakira dalát már Majoros Rita indítja. Jó étvágyat és kitartást kívánok a borúsabb őszi időhöz. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az év tájháza. Bányászok rekedtek a föld alatt Koszovóban. Rossz a levegő az ország több térségében, de a szél segíthet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. Az ezzel kapcsolatos változásokat megtalálják a MÁV Inform oldalán. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri muzeális gyűjtemény kapta. Az idei címre egyébként 3 pályázat érkezett, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a vajdaságból a doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczki kúria és a Szalacsi zsellérház és pincéi, ők nyerték meg, egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Áramszünet miatt 63 bányász rekedt a föld alatt este Koszovóban. Egy bányakomplexumban kiégett egy trafóállomás, az elektromos hálózat hibája miatt a felvonók sem működtek. A vájárok mintegy 8 órán keresztül nem tudták elhagyni a bányát, végül reggelre sikerült őket a felszínre hozni. Egészségtelen a levegő az ország több pontján. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ez a helyzet Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Dorogon, Vácon, Salgótarjánban, Egerben és Nyíregyházán is. Jó néhány városban kifogásolt a levegő minősége, egyebek mellett Budapesten, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben vagy Miskolcon is. A részleteket megtalálják a központ weboldalán. A Hungaromet előrejelzése szerint egyébként ma nagy területen megélénkül a déli szél, ez javíthat a helyzeten. Jönnek is a részletek az időjárásról. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, és persze jó étvágyat azoknak, akik éppen ebéd közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket egész délután, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát. Jön a Keen, itt lesz Edwin Collins is, a Kowalski meg a Vega, most pedig Marc Anthonyval indul az óra.
0: Best FM.

világ ellen. Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy picit ősziesebb délután ez a tegnapinál. Azért még itt-ott előbukkan a nap, egy picit már azért több a felhő, picit hűvösebb van. Szóval jön most már úgy tűnik az igazi ősz, és a hétvégén az eső is megérkezik, bár mára is mondanak egy-két helyre minimális esőt, úgyhogy én azért egy esernyőt bedobtam a táskámba. Végre sikerült beszereznem egy olyat, tudják azt az összecsukhatót, amit mindig csak minden egyik táskámból a másikba bedobok, és mindig nálam van. Hát ezt tudom ajánlani. Na meg persze a legjobb zenéket a mai délutára, hát ennélkül aztán nem megyünk sehová. Jerry Hellivel és a Michiko Latino hozza vissza egy picit a nyarat, de itt lesz majd a Daft Punk is, jön a Biebers, most pedig Donna Luisszal megyünk tovább. I love you always forever itt a Best FM-en. Hamarosan mindenféle információval jelentkezem.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ma is ott leszek önökkel az utakon, szóval, hogyha van közlekedési információjuk, bátran küldjék el. Sőt, nagyon köszönöm, 0620 55 55 155 a számunk, illetve fel is lehet hívni ezen a számon, én pedig a Facebookot és az Instagramot is figyelem, szóval, ha ott egyszerű vagy könnyebb megírni, azt is köszönöm. Az M1-es autópályán Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon is igen erős a forgalom, elég telítettek a sávok, erről számoltak be a hallgatók, lassabb haladásra és torlódásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé pedig az M44-es autóút csomópontjánál folyik a munka, lezárták a külső sávot, a 72-es kilométernél pedig az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már legalább 3 kilométeres a feltorlódott kocsisor. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra és az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenít és tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pannától kaptam egy üzenetet, hogy egy picit szomorkodik az ősz miatt, mert hogy ez volt, az elmúlt nyár volt élete legjobb nyara, férjhez ment, csodálatos volt, voltak nászúton, szóval egyszerűen nagyon jól érezte magát, úgyhogy ő még kérné vissza egy kicsit a nyári emlékeket, élményeket, vagy csak úgy egyszerűen a nyarat. Úgyhogy hozok neked a következő órában egy igazán jó kis nyári slágert, hogy egy kicsit könnyebb legyen ezt az ősz viselni. Jön majd a Summertime és a C-Block. Itt lesz majd a Hooligans is és az eljátszott gyémánt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Sztrájk béníthatja meg a repteret Brüsszelben. Itthon többfelé esőre is készülni kell. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, a keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997, azaz a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia elmondta, az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Közben nyilvánossá tették a jelentést az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés nyomán konkrét változásokat vezetnek be. Az új jelzési rendszerben a panaszok nem jutnak majd vissza az intézményvezetőhöz, és névtelenül is lehet jelezni. Előre be nem jelentett ellenőrzéseket is tartanak, súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a független vizsgálat. Megbénulhat holnap a brüsszeli reptér. A Zaventemen dolgozó földi kiszolgálók egy része ugyanis sztrájkba kezd. A Brussels Airlines emiatt az odaérkező vagy onnan induló járatai mintegy 40%-át törli. Valószínűleg más légitársaságok is erre kényszerülnek majd. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
1: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
0: Nyugat felől sok felhő érkezik, záporok, zivatarok is jöhetnek, keleten viszont még kitarthat a napsütés. A szél sokfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Késő estére 12-20 fokig hűl le a levegő. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, ott akár eshet is. Általában 18-23 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Délután 1 óra múlt 5 perccel, én Majoros Réta vagyok. Velem tartanak ebben az órában? Remélem, hogy igen, mert ha jól akarják érezni magukat, és egy kicsit nosztalgiázni szeretnének a 90-es, 2000-es években, akkor a legjobb helyen járnak. Jön a Simply Red és a Fairground, így pedig Gwen Stefanival indítja az órát. Jön a Rich Girl, legyen szép a napjuk!
3: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to

Veszte fel a legjobb zenék. Már úton vagyok, vagy éppen nagyon finom lett a vacsora, vagy jaj, csak most láttam az üzeneted. Hát ezek mindazok a mondatok, szerintem, amiket már mind elmondtunk kegyes hazugság gyanánt. Hát vannak olyan hazugságok, mondjuk így, vagy füllentések, hát szerintem a kettő között is van különbség, amiket igazából szinte észre sem veszünk, és néha már természetesen kimondunk. Na de, a nap kérdése az, milyen apró hazugságokat használunk rendszeresen, vagy akár nevezzük füllentéseknek, és melyek azok, amik hát még esetleg beleférnek tényleg ezekbe a mindennapokba, hogy például, ha van egy vacsora, amit a kedvesünk készített nekünk, és egyáltalán nem ízlik, akkor elmondjuk, hogy egyébként nekünk ez nem ízlik, vagy igenis azt mondjuk, hogy hú, hát ez isteni. Mert ha azt mondjuk, akkor fennáll a veszélye, hogy legközelebb is elkészíti, és akkor sem fog ízleni. Szóval mikor van, vagy mi az a határ, amikor elmondjuk, mik azok az apró hazugságok, amiket tényleg egyszerűen már hétköznapinak veszünk. Szóval ezekre a hétköznapi hazugságokra, füllentésekre vagyok kíváncsi. Jöhetnek szituációk is, sztorik is, mindenre vevő vagyok ma délután. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. A téma a mindennapi hazugságok, a kérdés pedig, hogy mik azok az apró hazugságok, füllentések, amiket azért rendszeresen mi is használunk. Na, várom a válaszokat és a sztorikat, a Simply Red dalát pedig a folytatásban hozom, itt a Fairground, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Letitől kaptam egy információt Budapestről, hogy a Döbrentei téren baleset történt, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, illetve egy névtelen hallgatónk írt, hogy a Könyves Kálmán körúton is, az Üllői úti kereszteződésnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadásra kell számítani. 0620 55 55 155, ha valakinek van még információja, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Baleset történt a 61-es főúton is, Tamási és Nagykónyi között a 63-as kilométernél. A félpályás lezárás váltakozó irányú a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé pedig az M44-es autóút csomópontjánál folyik a munka, lezárták a külső sávot, a 72-es kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon most már legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van, köszönöm, ha jelentkezik. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután 2 óra lesz, jöhet a délutáni kávé, és a következő órában is a legjobb zenék, mint a Fugees és a Ready or Not. Ready or not, oh, here I come, you can't hide, gonna find you. Vagy éppen a Szolhév és Szakács Gergő dala, Minden tévedésem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvános a jelentés a bicskei gyermekotthonban történtekről. Ismét késelés volt egy iskolában Lengyelországban. Holnap már hűvösebb lehet az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvános a jelentés az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről. Gyurkó Szilvia államtitkár ennek kapcsán azt mondta, az igazgatónak sokkal több áldozata lehetett, mint amennyiről a hatóság és a nyilvánosság tudott. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a jelentés hatására változások várhatók a gyermekvédelmi rendszerben. Bevezetik például

0: Az anonim jelzést és külön eljárást dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. A súlyos vagy vezetőket érintő ügyekben kötelező lesz a független külső vizsgálat. A Fidesz figyelemelterelésnek tartja a gyermekvédelmi jelentést. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta rádiónknak Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
1: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört, kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
0: Újabb késelés volt Lengyelországban. Ezúttal egy Varsóhoz közeli iskolában történt támadás. Egy 15 éves fiú három embert megsebesített, egyiküket, a gondnokot halálosan. A tettest az igazgatónak sikerült megfékeznie, a rendőrök később a fiút őrizetbe vették. Tegnap egy lengyelországi szakközépiskolában történt késelés, 10 megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is. Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. Egyre több felé lepik el felhők az eget, keleten még süthet a nap, másutt akár zápor, zivatar is kialakulhat, ezt akár jégeső is kísérheti. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között lesz. Holnap egyre inkább csökken a csapadék esélye, felhőből is kevesebb lesz, de délnyugaton és északkeleten még tartósabban felhős maradhat az ég, 18-23 fok valószínű. Szombaton megint jól jöhet az esernyő, a legtöbb napsütés északra, északkeletre jut.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Na, én lefőztem a délutáni dupla presszót, úgyhogy így 2 óra után vagy ezt ajánlom önöknek, vagy tudják, mint inkább a nagy lendületű isteni slágereket itt a Best FM-en. Szóval jöjjön mondjuk Sheryl Cole és a Fight for This Love, de itt lesz majd a Best Summer Mood Show is a Gágyótól. Yves Larock pedig, hát nagy lendülettel nyit Rise Up, legyen szép a nap!
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy mik azok az apró hazugságok, füllentések, amiket rendszeresen, hát mondjuk úgy, hogy ellövünk, és akár mondjuk bele is férhetnek a mindennapokba. Azt írja Kata, a klasszikus. Már mindjárt indulok, miközben még a hajamat szárítom. Szerintem ez nem hazugság, egyszerűen optimizmus. Van benne valami. Azt írja Peti, én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy mindjárt ott vagyunk, amikor még legalább fél óra van hátra, különben megőrül a hátsó ülés. Zsófi is írt. Persze, láttam az üzeneted, láttam is, 3 napja, csak akkor nem volt kedvem válaszolni, most meg már el is felejtettem. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk ez az utóbbi, ez a persze láttam az üzeneted, át az a baj, hogy én is csináltam már, és annyira lejön, hogy nem is akartam válaszolni, mert hogy azért az, hogy 3 napig nem nézem meg a telefonomat, hát azért az elég ritka, sőt, talán sosincs, úgyhogy hát eléggé lejövős. Na de, nyugodtan beszéljük meg ezt is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek, akár a vélemények, tapasztalatok, vagy lehet, hogy mondjuk pont ez a cél, hogy megtudja, hogy nem is akartam válaszolni. Na jó, nem ezen az úton megyünk tovább, hanem a következőn, mert a Cheryl Cole-t ígértem itt az óra elején. Nagy lendülettel. Jön mindjárt a Fight for This Love. Előtte Whitney Houston dalát hallgatjuk meg Step by Step a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: girl. But it's don't know if I'm not your man. Best FM a legjobb zené. Király Viktor szólója után jönnek a legfrissebb infók az M1-esről. Budapest felé Komárom és Tatabánya csomópont között, valamint a Tatabánya és az M0-ás közötti szakaszon erős a forgalom, telítettek a sávok. Lassulás van, torlódás, ezt írták a hallgatóink. Az M5-ös autópálya Budapest felé tartó oldalán az M44-es autó csomópontjánál munka folyik, úgyhogy lezárták a külső sávot. A 72-es kilométernél egy sávra szűkül a pályaszakasz, hát itt is legalább 3 kilométeres torlódás van, hogy erre készüljenek. A 81-es főúton Kisbér és Vérteskethely, a 43-as és a 44-es kilométerek között burkolat felújítás miatt a félútpályát itt lezárták. Jelzőrök irányítják a forgalmat, mindkét irányban torlódásra, hosszabb menetidőre kell számítani. A 61-esen pedig baleset történt, Tamási és Nagykónyi között, korábban a 63-as kilométernél félpályás lezárás és a váltakozó irányú forgalom van. 0620 55 55 155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk, ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az úton dolgozókra is, jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám

0: www.pincsferedilányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével, Tasnádi Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkenyi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkenyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
1: Október 13-án a Szellaszeti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Sophiane és a római birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Szellaszeti Hóra látogatóközpontban. Ezt a nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Szellaszeti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Már várják a jelentkezéseket a közigazgatási ösztöndíj programba. Idősek támogatásáról döntöttek Szentlőrincen. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. Pályaválasztási fesztivált rendeznek a Pécsi Tudományegyetemen. A rendezvény október 16-án, vagyis jövő pénteken várja az érdeklődőket a Zsolnai negyedben. Az eseményen a PTE 10 kara mellett egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is jelen lesznek. Így a felvételi előtt állók nem csak hasznos információkhoz juthatnak a továbbtanulásról, de élményeket kínáló közösségi programokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, a további részletek a PTE weboldalán érhetőek el. Időskorúak támogatásáról döntött a Szentlőrinci önkormányzat. A Város Humán Bizottságának tájékoztatása szerint a települési támogatásra a 80 évnél idősebbek lehetnek jogosultak, amennyiben családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 285 ezer forint. A lehetőségről a jogosultakat hamarosan levélben is tájékoztatja az önkormányzat. A kérelmeket november 10-ig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, a Szentlőrinci közös önkormányzati hivatalnál. Két hét szünet után a hétvégén folytatódik a labdarúgó MB2. Október 10-én szombaton a 9. fordulóban újra mindkét baranyai csapat pályára lép. A HRN Kozár Misleny ezúttal a DVTK-t fogadja hazai közönség előtt, míg

0: A Szentlőrincre idegenbeli meccs vár a Videoton otthonában. Mindkét találkozó szombaton délután 5 órakor kezdődik majd. A bajnokság második fordulójából elmaradt két mérkőzést jövő héten pótolják be. Így október 13-án a Szentlőrinc újra pályára lép a DVTK otthonában.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsette a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint a mai nappal véget ér a vénasszonyok nyara, hűvösebbre fordul az idő. Pénteken a hajnali reggeli órákban többfelé előfordulhat még csapadék, majd napközben szakadozni kezd a felhőzet. Számottevő eső ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, kora reggel 10 fok közelében alakul a hőmérséklet, napközben maximum 17 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Ma már csütörtök van, vagyis kispéntek, úgyhogy egyre közelebb kerülünk a hétvégéhez. Hogy vajon milyen lesz az időjárásunk ebben az órában, többek között az is kiderül. Addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen a dánokkal kezdünk itt a Staffy Duo.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Október 20-án Pécsett lesz látható a Féltestvérek című darab. Az egyik szereplő nem más, mint Ivancsics Ilona, Jászai Meri díjas színésznő, akivel szombaton beszélgetek nem csak a darabról, hanem Pécssel való kapcsolatáról, illetve arról is, hogy jelenleg milyen darabokban játszik még. A szokott időben 3 óra után kezdünk. Most viszont folytatjuk hamarosan időjárással, addig is várom a közlekedési infókat. A számom 30-as 889 101.7-es. Itt egy kiváló felvétel a 90-es évekből, CNC Music Factory. Gonna make you sweat on Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak. Hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Következő órákban bármikorra megdörrenhet az ég, ugyanis kiadták a narancssárga figyelmeztetést a várató záporok, zivatarok, a szél, és nem utolsó sorban a lehűlés miatt, a hidegfront miatt, hiszen holnap már drasztikusan átalakul időjárásunk, a multi lesz az indián nyár, míg reggel a 10, napközben maximum a 15-16 fok a jellemző, marad a csapadék, valamint a szél. A szombat és vasárnap szintén csapadékos lesz, míg szombaton 4, vasárnap 6 mm esőt mondanak, ráadásul nem lesz ott sem több, mint 15-17 fok. És hogyha valaki abban reménykedik, hogy a következő hét visszahozza majd a 20 pluszos időket, el kell, hogy szomorítsam, ugyanis 17-18 fokot jósolnak, legalábbis ebben a pillanatban a szakemberek. Időjárás után dalok, hamarosan folytatódik a zenei maraton, velünk lesz majd a Maroon 5 és a She Will Be Loved, előtte Inna játszik Hot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pécsváradi Leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandilis. Zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
3: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Újházi tyúkus leves tésztával, az A menü vadas marha, szalonnás petezselymes zsemlegombóccal, a B menü rántott sajt mazsolás rizssel, áfonyás tartárral, a C menü főtt tyúk megymártással és pirított darával. A Paleo menü 3290 forintért, csibegolyós karfiolleves, cukkini rakott húskenyérrel, kaporszósszal. A Teleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat halapenyós sajtkrémleves tortilla chipszel. Az A menü dübári csirkemelszték, füstölt paprikás sztékburgonyával, a B menü indiai csicseri borsóra gulyázmérizssel. És végül a vegán menü 3290 forintért, paradicsomos pikáns csicseri borsóleves, tofu zöldséges rétes, pikáns zöldségmártással. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Ellepték a tűzoltók a pécsi tévétornyot, no nem tűz volt, hanem ismételten versenyt tartottak, hogy ki volt a leggyorsabb, mármint hogy a 420 lépcsőfokot ki tudta teljesíteni, ez kiderül, hogyha ellátogat a Pécs Aktuál híroldalra, előjáróban csupán annyit, hogy rekorddöntés történt. Rövidesen hírek nálunk is, majd délután 4 órakor, előtte jön Britney Spears és Madonna párosa, itt a Best FM-en. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music, It's just me and me, yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A Gorillázzal és a Feel Goodinggel folytatjuk a következő órában, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól, a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Négy városban rendezik meg az idei design heteket. Pénteken már 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Négy városban, Pécsett, Debrecenben, Egerben és Kecskeméten rendezik meg a Design 7 program sorozatot, ami október 8-ától 18-áig tart. Az országos program sorozat célja az, hogy a kreatív ipari vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapjanak, üzleti és szakmai kapcsolatokat építsenek. A Design Pécs idén a Vazareli évhez is kapcsolódik, és Pécsett több mint 50 eseményt kínál az érdeklődőknek. Hétfőn megkezdődnek az őszi érettségik. Az oktatási hivatal szerdán azt közölte, 221 intézményben több mint 24.500 érettségiznek majd október és november folyamán. Az őszi érettségi időszakban a legtöbben előrehozott és szintemelő vizsgát tesznek majd, de javító, ismétlő, rendes és pótló érettségire is lesz példa. Az írásbelik október 12-e és 22-e között zajlanak. A szóbeliket emelt és középszinten egyaránt novemberben rendezik. Októberben néhány napon át zárva lesz az adóhatóság mohácsi ügyfélszolgálata. A NAV tájékoztatása szerint áramhálózati karbantartás miatt áramszünetre kell számítani az épületben, ezért október 15-én, 16-án és 22-én nem fogadják az ügyfeleket a Széchenyi téri kirendeltségen. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtöki tájékoztatása alapján több városban is elérte az egészségtelen szintet a levegő minősége. A jó hír az, hogy Baranyai település nincs közöttük. Ellenben Pécsett a mért értékek alapján kifogásolt a levegő minőség. A szakemberek hozzátették, a következő napokban megélénkül a szél, így a légmozgásnak köszönhetően a levegő minősége is várhatóan javulni fog. A női kosárlabda NB1 szerdai játéknapján az NK Universitas Pécs a Cegléd otthonában lépett pályára. A pécsi együttes a meccsen 56-50 arányban kikapott ellenfelétől, így három forduló után két vereséggel és egy győzelemmel összesen 3 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban október 18-án újra idegenben szerepel majd a csapat. Az együttes Győrben az Eto Basket otthonában lép pályára.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen

0: hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelők karbantartása miatt a Mánfov felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint a mai nappal véget ér a vénasszonyok nyara, hűvösebbre fordul az idő. Pénteken a hajnali reggeli órákban többfelé előfordulhat még csapadék, majd napközben szakadozni kezd a felhőzet. Számottevő eső ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, kora reggel 10 fok közelében alakul a hőmérséklet, napközben maximum 17 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hírek, információk legközelebb 5-kor a Best FM-en. Október 17-én szezonzára a motoros gurulás lesz, hogy vajon milyen programokkal, mindjárt kiderül, hozom a részleteket, addig viszont a dalokat, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Ahogy azt ígértem, kezdünk a Gorillázzal, Szolmár és a Feel Gooding.
1: 101.7 Best FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

szemet, velem játszik a képzelet, és ott látlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végálló

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Október 16 és 18 között jön a 60. jubileumi Pécsváradi Lányvásár fűszerepben a hagyománygyőzéssel. Mindemellett lesznek jó kis fellépők, például pénteken este 7 órakor a 4-es Street, aztán fél 10-től Dani Elfi. Szombaton 7 órakor kezd a Neoton, őket követi a Bagashi Brothers Company fél 10-től, és persze ott lesz még a Gobi, valamint a Trio Mandili is. A folytatásban hamarosan foglalkozunk a szezonzáró motoros gurulással, addig viszont szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Jön a francia Star DJ Bob Sinclair és a Love Generation, előtte itt van Desiree 90-es klasszikusa, ez már a Life a Best FM-en.

legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ha már ősz, akkor jön a szezonzáró motoros gurulás, méghozzá 15. alkalommal, október 17-én. A motorosok 9:30-kor érkeznek a Széchenyi térre, ahol lesz majd köszöntés, illetve a baleset megelőzési csapat várja a kérdéseket. A város ezért köszöntő 10:30-kor kezdődik, 10:45-től interaktív beszélgetés lesz a résztvevőkkel, 11:30-kor ismertetik az útvonalat, majd 3:45-12-kor megkezdődik a gurulás villányban, ahova 12:30-kor fognak érkezni a motorosok. A délután folyamán lesznek színpadi programok, beszélgetések, bemutatók, nem utolsó sorban még tombola sorsolás is. Egy nagyon passzolós dallal folytatom, jön ugyanis Wolf Kati és az utazás, vagy pedig szó az FLM újdonsága, ráncok a szemem alatt.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak, amelyet most Zsoltól kaptam. 30-as, 889, 107-es. Idézem, érdemes vigyázni a Komlói úton, ugyanis mozgásban van a Trafibax. Köszönöm szépen a jelzést, és persze, jó utat kívánok. Hamarosan hírek majd délután 5 órakor, előtte viszont maradt még egy dalom. Érkezik a páros Christina Aguilera, Lil Kimmel közösen. Ez a Can't Hold Us Down a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Az iráni származású Ámbár svéd énekessel árással térek vissza. Hamarosan tőle szól a Boroboro, előtte viszont jönnek a hírek Incanitól a Besten délután 5-kor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Már várják a jelentkezéseket a közigazgatási ösztöndíj programba. Idősek támogatásáról döntöttek Szentlőrincen. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programba. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 30 év alatti pályakezdő diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával, és szívesen szereznének szakmai tapasztalatot a hazai közigazgatásban. Az ösztöndíjasok jövő februártól 7 hónapon át dolgoznak majd egy általuk választott minisztériumban, majd 3 hónapos külföldi szolgálat következik, egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. A jelentkezési határidő október 31-e. A részletekről a kormányhivatalok oldalán lehet tájékozódni. Pályaválasztási fesztivált rendeznek a Pécsi Tudományegyetemen. A rendezvény október 16-án, vagyis jövő pénteken várja az érdeklődőket a Zsolnai negyedben. Az eseményen a PTE 10 kara mellett egyetemi szervezetek és az intézmény partnerei is jelen lesznek. Így a felvételi előtt állók nem csak hasznos információkhoz juthatnak a továbbtanulásról, de élményeket kínáló közösségi programokon is részt vehetnek. A rendezvény regisztrációhoz kötött, a további részletek a PTE weboldalán érhetőek el. Időskorúak támogatásáról döntött a Szentlőrinci önkormányzat. A Város Humán Bizottságának tájékoztatása szerint a települési támogatásra a 80 évnél idősebbek lehetnek jogosultak, amennyiben családjukban az egyfőre jutó jövedelem nem több mint 285 ezer forint. A lehetőségről a jogosultakat hamarosan levélben is tájékoztatja az önkormányzat. A kérelmeket november 10-ig lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton, a Szentlőrinci közös önkormányzati hivatalnál. Két hét szünet után a hétvégén folytatódik a labdarúgó MB2. Október 10-én szombaton a 9. fordulóban újra mindkét baranyai csapat pályára lép. A HRN Kozár Misleny ezúttal a DVTK-t fogadja hazai közönség előtt, míg a Szentlőrincre idegenbeli meccs vár a Videoton otthonában. Mindkét találkozó szombaton délután 5 órakor kezdődik majd. A bajnokság második fordulójából elmaradt két mérkőzést jövő héten pótolják be. Így október 13-án a Szentlőrinc újra pályára lép a DVTK otthonában.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Úthelyreállítási munkákat végeznek Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munka miatt a belváros felé haladó sávot félszélességében lezárták. Csomópontot alakítanak ki az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen a hónap végéig útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén víznyelő karbantartása miatt a Mánfa felé vezető oldalon lezárták az egyik forgalmi sávot. A meteorológusok előrejelzései szerint a mai nappal véget ér a vénasszonyok nyara, hűvösebbre fordul az idő. Pénteken a hajnali reggeli órákban többfelé előfordulhat még csapadék, majd napközben szakadozni kezd a felhőzet. Számottevő eső ekkor már nem valószínű. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, kora reggel 10 fok közelében alakul a hőmérséklet, napközben maximum 17 fok várható.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Innen folytatjuk, de csak holnap 3-kor a Besten. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Indítom az zenei maratont, énekel majd egyet Rúzsa Magdi. Velünk lesz DJ Tonka. Előtte viszont érkezik Árás slágere, ez már a Boro Boro az új évezredből.
1: 101 hét Best FM.

0: was in the bag. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. A Mosoly Alapítvány idén novemberben ingyenes művészetterápiás csoportokat indít Pécsett 15 és 18 éves fiatalok számára. A hosszú távú, jövő júniusig tartó terápiás csoportokat az alapítvány szakemberei elsősorban szorongással, feszültséggel vagy hangulati nehézségekkel élő serdülőknek ajánlják. Erről beszélgettek már is Standovár Ágnes klinikai szakpszichológussal.
1: A Mosoly Alapítvány nyitott kórházi terápiás foglalkozásokat kínál, és a művészetterápiás csoportokon gyakorlatilag az történik, hogy a kórházi osztályon bent fekvő gyerekeknek kínálunk egy élményterápiás csoportot. Ezeken a csoportokon nagyon-nagyon sokféle művészetterápiás eszközzel segítjük a gyerekeknek a nonverbális megnyilvánulásait, az érzelem kifejezést, az érzelem szabályozást, a belső feszültségektől való megszabadulást, a szorongás oldást. Legtöbbször ilyen célokat tűzünk ki, és nagyon sok eszközünk van erre, tehát dolgozunk zenével, mesével, történetekkel, történethallgatással, sokféle képzőművészetterápiás eszközzel.
0: Egészen pontosan, mik ezek az eszközök?
1: Az eszközöket a csoporton, a művészetterápiás eszközöket mindig ahhoz igazítjuk, hogy az éppen aktuálisan a gyerekek milyen állapotban vannak, milyen problémával küzdenek, milyen életkorúak, milyen technikára nyitottak. Szóval nagyon sokféle eszköz van szerencsére a tarsolyunkban, és akkor mindig tudjuk igazítani az aktualitásokhoz. Amikor a kórházi osztályokon bent fekszenek a gyerekek, akkor automatikusan megyünk az osztályra, ahhoz nem kell jelentkezni. Mi érkezünk adott időpontokban a különböző kórházi osztályokra, és akkor a kezelőszemélyzettel egyeztetve bizonyos gyerekeket, akik ilyen tevékenységbe bevonhatóak, azokat elvisszük a csoportokra. És akkor ők tudnak részt venni a csoporton, az nem igényel külön jelentkezést. November elején egy 15-18 éves kor közötti fiataloknak indítunk egy ingyenes művészetterápiás csoportot. Ez hosszú távú csoport, ami azt jelenti, hogy novembertől júniusig ugyanazokkal a gyerekekkel dolgozunk. Ez egy kis létszámú 6-8 fős csoport. És hát az életkori kategóriának megfelelően fiatalokat, kamaszokat, serdülőket várunk, és elsősorban ilyen stressz, feszültség oldása, a problémákkal való jobb megküzdés, a cél kitűzése ennek a csoportnak. Elsősorban ilyen feszültséggel, szorongással, hangulati érintettséggel rendelkező vagy küzdő fiatalokat várunk. A jelentkezés folyamata az úgy zajlik, hogy a Mosoly Alapítvány weboldalán egy űrlapot ki kell tölteni. Október 9-ig van a jelentkezési határidő. Mi a jelentkezések alapján október elején egy személyes találkozásra hívjuk a szülőket és a fiatalokat. Ez egy ilyen egyéni beszélgetés, ez az első alkalom, ez még nem csoportban zajlik. Ez ahhoz szükséges, hogy tájékoztatni tudjuk a szülőket is, és a fiatalokat is, hogy mi fog történni ezen a csoporton, ők is tudjanak kérdéseket feltenni, picit mi is megismerkedjünk a fiatalokkal, ők is szerezzenek egy első benyomást rólunk, és gyakorlatilag ezután történik egy ilyen kölcsönös döntéshozatal, hogy közösen döntünk arról, hogy akkor ez a fiatal például beintegrálható-e a csoportba, tud-e dolgozni, szeretne-e dolgozni velünk. Szóval, hogy ez egy ilyen kölcsönös választás, kölcsönös döntés, és akkor a november elején induló csoportindulás után felszoktunk ajánlani még egy vagy két alkalmat, ami után dönthet a fiatal arról, hogy becsatlakozik-e és elköteleződik ezen az egész éven átívelő munkába, vagy pedig nem. Szóval, hogyha valaki gondolkodik, vagy bizonytalan, azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes jelentkezni, megnézni, eljönni, és aztán közösen dönteni arról, hogy ezt az utat, vagy ezt a segítséget szeretnék-e elfogadni, ezt a támogatási lehetőséget.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Korábbi műsorunk ismétlését hallotta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Pécs már a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4 Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
3: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Október 13-án a Szellőszepti Hórában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Sophiane és a római birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Szellőszepti Hóra látogatóközpontban. Ezt nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Szellőszepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Lezárult a mentők 20 milliárd forintos eszközbeszerzése, erdélyi gyűjtemény lett az év tájháza. Eső érkezik a napokban, jól jön az őszi kalászosok vetéséhez. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 többfunkciós defibrillátort, 166 önálló EKG-készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az Év Tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. Idén egyébként 3 pályázat érkezett, mondta a rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
6: A kiskumajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczki kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
5: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az

0: Ennek a részletek a várható időjárásról. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-5 igen, White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller.

Mixben. Sending out a message around.

motion, come on.

0: a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: like perfection. Like no other, flawless. Just like perfection.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: Mixek minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Estate, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsveradileányvásár.hu. A Kultik Pécs Uránia moziban október 10-én este 6 órától az Örökség című film lesz látható. A vetítés követően közönség találkozó lesz Molnár Áronnal, Staub Viktóriával és a film rendezőjével, Tasnád Istvánnal. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene, fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Október 13-án a Cella Szepi órában egy játékos szakkör lesz, aminek az a címe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak. Ez elsősorban 5., 6., 7. osztályosoknak szóló történelmi interaktív szakkör, ami Sophiane és a római birodalom mindennapjairól fog majd szólni. Október 14-én Kortalanul címmel egy múltidézést tartunk a Cella Szepi Hóra látogatóközpontban. Ezt a nyugdíjasoknak szánjuk, és ez leginkább egy várostörténeti programként lehet definiálni. Október 14-én Lábas Viki érkezik a Kodály Központba, az Én Szívem Játszik címmel mutatja be az összművészeti estjét. Október 15-én Bezzeg az Én Időmben címmel klub délután lesz nyugdíjasok részére a Cella Szepti Hórában. Előadások, beszélgetések, művészetről, ókori szokásokról, gasztronómiáról, minden csütörtökön más-más témakört járhatunk körül ennek során.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, erősítette meg a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítás büntettével gyanúsítják. A TEK és a titkosszolgálat március 5-én az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A szállítmányt kísérő személyeket napokig fogva tartották. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályvezetőjét kérdeztük.
1: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
0: Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenék

Best FM. A legjobb zenék mixben.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: When I met you in the summer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel. Dizájnnapok kezdődnek szombaton Szegeden, több fokkal visszaesik a hőmérséklet hétvégére.

0: Szombaton történtekről készült jelentés. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a kirándulókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat, mondta el Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
1: A kéktúrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely a legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre, az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
0: Design napokat rendeznek Szegeden. Szombattól a divat, a gasztronómia, az építészet területén a térségben dolgozó kreatív szakemberek, képző és iparművészek munkáját mutatják be az érdeklődőknek. Lesznek tematikus séták, beszélgetések, divatbemutatók, kiállítások és gasztrosó is. A fesztivál vendégei pólótáska és linómetsző workshopokba is bekapcsolódhatnak. Egyszerre három medve rontott egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében. A férfi a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Ilyen csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában. A tehén nem élte túl a támadást, a gazda úgy menekült meg, hogy a közelben turisták jelentek meg, akik zajjal elijesztették a medvéket. Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagyon-nagyon pörgök, hiszen már nincs sok hátra, és lassan itt a hétvége, ezért is jó a csütörtök, mert ez a kis péntek, úgyhogy most ékonnal kezdünk, ennek örömére jön a Locked Up.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. 1999-ben óriási siker lett a Wham! Dude Project és a King of My Castle, de tessék elképzelni, hogy a dal már 1997-ben készen volt, csak egyszerűen nem jött meg neki az az átütő siker. Kellett egy remix hozzá, amit egy bizonyos Roy Melon készített, és ez a dance, úgymond újragondolás, meghozta az igazi sikert, és innentől kezdve kilőtt, mint egy rakéta. Hát ez volt a King of My Castle, és nálunk ez lesz a King of My Castle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, és főleg Avril Lavigne rajongók, van egy jó hírem, hogy nemrég, közel egy év után először megjelent egy kép az énekesnőről a közösségi médiában. Na persze nem az ő oldalán, hanem Paris Hilton oldalán, hiszen Paris Hilton az ő húga, közrefogták Avril Lavigne-t, és a saját márkás ilyen női kence reklám bemutató partiukon ott bájologtak az énekesnővel. Amúgy Avril egy percet nem öregedett, tehát még most is el tudnám mondani, hogy 10 éves, összvisz annyi, hogy hát egy kicsit azért tömörebbnek tűnik így első körben, de amúgy tök jól nézett ki. Azok a cikkek, hogy beteg volt, vagy éppen, hogy dublőrt használ, szerintem ilyen tök nagy marhaságok voltak. Egy a lényeg, hogy ő jól van, ha minden igaz. Mondjuk, hogyha bulizni jár, akkor tuti. Jön a girlfriend tőle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön egy olyan dal, ami tipikusan az a fajta, hogy nem kell érteni a szöveget, főleg azért, mert spanyolul van. Viszont a lábunk, a testünk és az idegvégződéseink, azok teszik a dolgot helyettünk, és lefordítják, és mutatják, hogy merre kell menni, mutatják, hogy milyen ütemre kell táncolni. Hát ez az Afro Medusa és a Pasilda, és nem hiába hódította meg ez anno Ibiza partjait. Valamilyen szinten már értem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kérem szépen tegye fel a kezét az, aki tudja, ki az a Defunct Duana. Nagyon? Nem? Senki? Senki többet? Na, kérem szépen, ő egy tajvani őslakos, akinek a hangja Enigma Return to Innocence című dalában megtalálható és hallható, és ez egy tajvani őslakos dala, amit eredetiben rögzítettek, hiszen Enigma így a világzenét az elektronikus zenével összeházasította, és nagyon jól sikerült, és én, és szerintem milliók vagyunk így vele, imádjuk. Úgyhogy itt nem húzzuk az időt, hanem indítjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a mentők 20 milliárdos eszközbeszerzése, kanadai szerzőnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Eső érkezik a napokban, és hűvösebb is lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mentők, EKG-k és más berendezések csaknem 20 milliárd forintból fejlesztette infrastruktúráját és eszközparkját az Országos Mentőszolgálat. A szervezet közölte, sikeresen lezárta a projektet, amelynek részeként már korábban beszerezte a szükséges eszközöket. A szolgálat egyebek mellett 256 mentőautót, 572 több funkciós defibrillátort, 166 önálló EKG készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vásárolt.

0: Gyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Kanadai szerző kapja idén az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint az elismerés Anne Carson merész és invenciózus életművéért jár. Az alkotót legtöbben a vörös önéletrajzáról ismerik. A díjakat hagyományosan december 10-én adják át Stockholmban. Csapadék érkezik a következő napokban, és erre óriási szükség van az őszi kalászosok vetéséhez, írja a Hungaromet. Utoljára 2 hete esett az országban, de a csapadék mennyisége csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert. Az elmúlt 1 hétben egyébként nagy volt a napi hőingás, a hidegre hajlamos helyeken a 25 fokot is meghaladta. És jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnap a délnyugati megyék kivételével csökken a felhőzet, délelőttig mindenütt eláll az eső, és általában több órára előbújhat a nap. A hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, 14-22 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap a borongósabb, esősebb reggel után nyugat felől szakadozik, csökken majd a felhőzet, a csúcsértékek jellemzően 14 és 20 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos, de még egyszer nagybetűvel csodálatos csütörtök estétek, amikor is 9 óra után 3 perccel, most már lassan 4 perccel Timbaland kezd Nelly Furtadóval, ez a Give It To Me.
3: Ez a Night Shift, a

high. They have been to the place where the Moo Moo makes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt a zenei szakértők, a szakik, az igazi zenetudorok összvisz csak úgy jellemeztek, hogy reggae fusion. És ez nagyjából azért volt, mert volt egyszer egy Maxi Priest, aki keverte az R&B-t a poppal, és egy biztonság kedvéért egy kis reggivel. Majd kijött egy olyan dallal, aminek az volt a címe, hogy Close to You. És ez a dal még Amerikában is az első helyig jutott, és brit reggae énekes, vagy reggae dalszer ilyen előkelő helyen, főleg Amerikában, úgyhogy le a kalappal és le a play gombbal. Bizony!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Tupac és a Changes. Egy olyan dal, ami hiába csak 1998-ban jelent meg, két évvel azok után, hogy Tupac Shakur meghalt. Még most 2026-ban is nagyon időtálló, mert hogy a társadalmi problémákról beszélt ilyen-olyan módon, és azért valljuk be őszintén, amíg lesz világ, amíg lesz emberiség, addig mindig lesznek társadalmi problémák. A Kánaán, az a mindenki boldog és minden jó lesz, az soha nem fog eljönni. Én legalábbis így gondolom, úgyhogy nagyon, de nagyon remélem, hogy Tupacnak egyszer igaza lesz, de nem hinném, hogy az 2026-ban lenne. Mindegy, erről ennyit, megyünk tovább. Jön most Sophie Ellis-Bextor, ez a Get Over You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, úgy néz ki, hogy ez most egy olyan óra, amikor olyan dalokat kell konfolnom, amik nagyon-nagyon-nagyon jóval azelőtt megjelentek már, még mielőtt igazi világslágerek lettek volna, mert hogy mindegyiknek kellett egy új gondolat, egy remixelés, egy kis push, és így volt anno a Kossin is, mert hogy elméletileg 2001-ben debütált, és akkor lett óriási nagy siker, de jóval régebben megvolt, csak kellett hozzá pár remix, pár új gondolat, és már minden rendben is volt. És hogyha megnézzük, hogy hova jutott, akkor nem mindegy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedhet majd a koronavírusos esetek száma. Egyre kevesebb a csapadékos nap idehaza. Mostanában azért számíthatunk majd némi esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindul jövő héten a beteg elégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program. Novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló országos gyógyszerészeti intézet. Többen kaphatják el a koronavírust a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békéscsabán, Pécset, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. Ezeken a területeken várhatóan emelkedik majd a fertőzések száma. Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar. Szombaton és vasárnap egyebek mellett javítják majd a váltókat, sineket, aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a

0: 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek.
1: Holnap megszűnik a csapadék, elvékonyodik, felszakadozik a felhőtakaró, kivéve a délnyugati megyékben. Órákra kisüthet majd a nap. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet 16-22 fokig emelkedik. Szombaton dél-délnyugat felől újra támadnak a felhők, egyre több felé jöhet eső, zápor, északon várható a legtöbb napsütés. Akkor a reggeli 0 plusz 12 fokról délutára 14-22 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. 10 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 2 óra múlva már itt van a péntek, úgyhogy lassan indul a hétvégem, de addig még nagyon jó zenét le kell játszanom. Most a Freemasons kezd, ez az Unin White-it.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az az idő, amikor segítek azoknak, akik teljesen, de tényleg teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Kit miért kell felköszönteni, na meg főleg mikor? Azért, mert így nevezték el a szüleim. Na én azt mondom, hogy vágjunk is bele, holnap Dénes névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ábrahámokat, az Ábrisokat, a Dieneseket, az Eleméreket, a Güntereket, a Seronokat, és még sorolhatnám, mert nagyon sokan vannak, de a Sára még azért egy szép magyar név. Úgyhogy hallottátok, hogyha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, holnap reggel ez legyen az első dolgotok, hogy egy SMS vagy egy telefon formájába üzenjetek neki. Ennyi, mi pedig most megyünk tovább a legjobb zenékkel, hölgyekinek itt van Jade és a Don't Walk Away.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most engem ért az a megtisztelő feladat, hogy egy gyönyörű, szép, nagyon okos és nagyon kedves hölgyet kell üdvözölnem itt a rádión keresztül, úgyhogy Zsigmond Orsikának innen is egy csodaszép estét, egy csodás hetet, egy csodás hónapot, egy csodás évet és egy csodás életet kívánok. Jó magam, én Big Falvi Tomi, az összes barátja, összes ismerőse, és nagyjából ez a közel 10 milliárd ember már lassan a földön. És hogy milyen zenével üdvözöljük Orsikát, hát ezt kérem szépen Tom Novim és a Your Body.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2007-et írunk, amikor Kelly Rowland már kiválta a Destiny's Child-ból, és piacra dobja a Work című dalt, ami úgy, ahogy megy, de az igazi áttörést azt hozza neki, amikor 2008-ban a Freemasons nevű angol duó felkarolja, és csinál rá egy remixet. Na, ez aztán teljes áttörés, pedig először R&B stílusban gondolták meg ezt a dalt, de utána rájöttek arra, hogy ez a dance, meg egy kis elektronika sokkal jobban áll neki, és sokkal több emberhez el is jut, úgyhogy így maradt. És milyen jól tették? Kelly Rowland, Work, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal története különösen érdekes. A német Fragma instrumentális Tokami című számát összekeverték Coco Star 1996-os I Need a Miracle című dalának énekével. Ez egy ilyen nem hivatalos mashup volt, tehát azt jelenti, hogy nem volt lejelentve, nem volt bejelentve, nem volt kiadva, viszont annyira kedvelték az emberek, annyira pörgette a bulizókat, hogy egyszerűen muszáj volt így hagyni és hivatalosan is kiadni. Ennyi. Két külön dalból született egy harmadik, amely mindkettőnél nagyobb siker lett. Néha-néha történnek azért csodák a keverőpultban. Ennyi. Fragma, Tokas Miracle.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás csütörtök éjszakát, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. 11 óra elmúlt, úgyhogy indul az utolsó órája ennek a kis pénteknek, és hivatalosan is belemegyünk a normál péntekbe. Michael Jacksonnal, hiszen ő kezd, ez a You Rock My World.
1: Ez a Night Shift, a

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Azt mondom, vágjunk is bele. 13 fokra ébredünk, az tök jó. 19 lesz napközben, az már annyira nem tök jó. És a biztonság kedvéért közepesen felhős lesz az időjárásunk. Plusz egy hidegfront érkezik erős széllel, aminek aztán egyáltalán nem örülünk. Én meg pláne nem, mert a térdem, vállam és a fejem is frontérzékeny. Úgyhogy a sorstársaimnak kitartást, na meg persze mindenki másnak is, de egy a lényeg, hogy holnap már péntek van, úgyhogy fel a fejjel. Jamiroquai pedig tesz róla, hogy ne lógassuk az orrunkat, hiszen jön most a Can't Heat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy vidám dal, ami látszólag vidám dal, mert valójában arra hívja fel a figyelmet, hogy mi emberek hát elég durván nyessük a környezetet, és durván teszünk azért, hogy ez a bolygó lassan így ne akarjon minket saját magán tudni. És mindez Johnny Mitchell egy Hawaii utazásán fedezte fel, és gondolta át, és írta le, amikor is azt látta, hogy a Hawaii környezetet hotelekké és parkolókká alakítják át. Úgyhogy ezért jön most nálunk a Counting Crows, Vanessa Cartonnak kiegészülve, ez a Big Yellow Taxi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezek közül valamelyiket meg kéne keresni, ha megvan, akkor mindenféleképpen lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha ez is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor egy like és egy követést gombot dobni ránk. Mi pedig ezt nagyon, de nagyon szépen köszönjük előre is, és ezért hozom most Mary J. Blige, szerintem örök érvényű sláger.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára, remélem, hogy mindenki jól érezte magát, én nagyon, és remélem, hogy holnap este 8-kor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót, szép álmokat, csodás estét, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

vettek fut.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.